0: Super Larsen, la radio du Brivadois Forez, la radio qui va du Brivadois jusqu'au Forez, sur le 101 FM, en web radio et en podcast, même dans la montagne.
1: De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, rit, de la, talá, ajá, ajá, de rit, nála, de talá, de rá, ajá, ódri, de talá, etádri, de la, da, ajá, te, rit, de talá, nála, de rit, nála. Húj, de la, ajá, da, ajá, da, de rá, ajá, de rit, ajá, ajá. Oj, te, de da, ajá, de rit, de talá, ajá, te, rit, Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na na ri di na la.

De kilenc rajkon muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de atalá, oj, talá, na, te, de atalá, anya, anya, de atalá, de atalá, de atalá, anya, odri, de atalá, et, adri, de atalá, ya, te, de atalá, nala, de atalá, oj, de la, ya, da, ya, da, de, ya, de, da, ya, ya, oj, te, de, da, ya, de, da, atalá, ya, te, de, Hey, kincsem, drága kincsem, a fazék, vagy semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di la na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na da, et ti na.